Jona pot kívánunk, kedves hallgatóink, a Török Rádió minden nap magyar idő szerint 13 órától 13 óra 30-ig műholdón keresztül magyar nyelvű adásuk áll.

folytatódott az élet a félelmetes súlya ellenére, és megtalálta a maga módját. Az emberek nem csak levegőt venni és életben próbálnak maradni, hanem az emberhez méltó életért harcolnak. Ezek az emberek talán a világ legkegyetlenebb igazságaival kénytelenek szembenézni, és talán éppen ezért ragaszkodnak az élethez mindenkinél elszántabban. A reggel első fényeivel Gázában egy pékség előtt a kenyérért hosszú sor alakult ki. Az emberek a hazakérdéseit vitatják meg, miközben a pékségből kiárad a friss kenyér illata. Ugyanekkor Jeruzsálemben egy kisboltban a kávészemeket örlik, napluszban pedig egy hagyományos kávéfőzőből, a jazzéből a friss kávé illata száll fel. Mindezek az emberek számára a televízióban szóló háborús híreknél sokkal valósabbak. Ott vannak azok az emberek is, akik Cisjordániában az ellenőrző pontokon sietnek. Pontosan tudják, hogy milyen az órákon át tartó idegörlő várakozás. Mégis, amikor elindulnak otthonról, sosem felejtik el megsimogatni a gyermekeik fejét, vagy azt mondani, vigyázz magadra. Az élet pont ezekben az apró részletekben titkosan, de ellenáll. Néha elmegy az áram, és órákon keresztül nem jön vissza. Azonban a korom sötétben egyszer csak egy fiatalt láthatunk, aki a ház egyik sarkában tanul. Az előtte heverő újságokat és jegyzeteket egy gyertyalángjánál, vagy a telefonja halvány fényénél próbálja el elolvasni. Mások ugyanezzel a telefonnal igyekeznek a közösségi médián keresztül eljuttatni a hangjukat az egész világhoz. Ekkor megértjük. Vannak fények, amelyek még akkor sem alszanak ki, amikor elmegy az áram. Majd hirtelen az utcán a gyerekek hangja hallatszik. Két gődarabbal egy várat építettek, miközben a poros földön egy kitúrant labda után futottak. Még a világ legerőteljesebb újságainak szalagcímei ellenére is, a gyermekkor létre tudott hozni magának egy kisebb játszóteret. Palesztina nagy titka is ebben rejtőzik. Az emberek annak érdekében, hogy ne veszítsék el az élet normális folyását, a mindennapi szokásaikat szorosan tartják. Egy reggeli, egy vacsora, amit a család együtt teszik meg, vagy az erkélyen elfogyasztott tea, az ember számára az utolsó megmaradt hazai földé válik. Délután Gázában a tengerpart felé sétáló családokat láthat az ember. A körülöttük lévő körbezárt világot néhány percre elfelejtve a földközi tenger hűvös vizébe engedik a lábukat. A gyerekek a hullámokkal játszanak. A felnőttek pedig hosszasan a látóhatárvonalát figyelik. Egyesek számára már önmagában a horizont nézése is a szabadság lélegzetét jelenti. Azután egy utcából hirtelen az agrúta hangja tör fel. Ezúttal nem fájdalmas sír miatt, hanem egy esküvő miatt hangzik el az agrúta. Lehet, hogy nincs áram, az utcák sötétségbe borulnak, és nem tudni, mit hoz a holnap. Mindegy, az esküvőt akkor is megtartják. A táncot akkor is eljárják. Az emberek a jövőbe vetett hitüket leginkább saját dalaikkal őrzik meg. Palesztinát megérteni nem csupán a lehulló bombák megszámlálását jelenti. Palesztinát igazán megérteni annyit tesz, hogy a romok és törmelékek között is meglátjuk azt az embert, aki nem hajlandó feladni az életet a szívében. A világ szemében Palesztina talán csak egy szomorú hírfej lehet, de ugyanabban a pillanatban egy lerombolt ház apró konyhájában valaki még mindig teát főz. Egy népet egyenesen talpon tartani pontosan ez, hogy az élet mindenféle pusztítás ellenére makacsul zajlik. A következő részben azok történeteivel folytatjuk, akik ezen a földön a legnagyobb árat fizették a szabadságért.

Mannem csupán a gyárak gyártól sorait vesszük gyorcső alá, hanem azt is, hogyan váltak az azokat ellátó kritikus nyersanyagok, mikrocsippek és akkumulátor technológiák a globális geoekonomia új saktáblájává. Az autóipar ma már nem csupán a gépészmérnöki munka csodája, hanem az államok gazdasági és technológiai szörnyítésért folytatott küzdelmének jelképe és a globális kereskedelem egyik legérzékenyebb stratégiai eleme. Ezen a héten az autóipar nagy átalakulásának geoekonomiai hatásait és az új ellátási lánc szerkezetét fogjuk megvizsgálni. Miközben az autóipar még a pandémia és az azt követő geopolitikai feszültségek okozta sebeket próbálja begyógyítani, egy újabb a termelést mélyen megrázó kihívás lépett színre az ellátási láncok szerkezeti megszakadásai. Korábban egy jármű értékét a motorhenger űrtartalma és a mechanikai minősége határozta meg, ma már szinte kerekes számítógépekkel állunk szemben. A szoftverek, az érzékelők és különösen a félvezető mikrocsipek jelentik az iparág új központját. A vírus és a logisztikai akadályok okozta válság miatt anyagilag meggyengültek az ellátási halozatok. Milyen méretet öltött ez az új beruházás és gyártási környezet, és milyen töréspontokat rejt magában? A számok és a fejlemények meglehetősen megdöbbentőek. Azok a nagy gyártók, akik korábban a pontos időzítésű gyártás elvvel nullára csökkentették a raktározási költségeket, az ellátási láncegetlen személynek szakadása miatt kénytelenek voltak hetekre leállítani a gyártást. Ha megvizsgáljuk az autóipar globális ellátási láncának megszakadásait, elsősorban a járművek gyors digitalizációjával műlő félvezető hiány tűnik fel. A Taiwanhoz és Dél-Koreához hasonló egyetlen központtól függő chip ellátás megszakadása világszerte több milliárd dolláros termelési veszteséget okozott. Emellett a szuezi csatornán kialakult feszültségek és a tengerkereskedelmi útvonalokon kialakult fennakadás által kiváltott logisztikai és folyosó biztonsági problémák megduplázták az alkatrészek szállítás idejét, felforgatva a gyárak ütemtervét. Az érem másik oldala pedig az elektromos járművekre való átálláshoz elengedhetetlen nyersanyag nacionalizmus, mint a lítium, a kobalt és a nikkel kapcsán. Ez a globális korlátozások könyörtelen versenyre és új források keresésére kényszerítik a gyártókat. Még régen az iparág tulajdonjoga és ellenőrzés olyan hagyományos központok kezében volt, mint Detroit, Stuttgart vagy Tokió. Ma földrajzi és osztálybeli átrendeződéssel állunk szemben. Ez az új ekoszisztéma, amelyet a globális elit és technológiai óriások irányítanak, egy olyan széles körű hatalmi küzdelem középpontjában áll, amely a futballkluboktól az energiavezetékekig terjed. Kedves hallgatóink, az autóipar az államok gazdasági és technológiai szörnyítésért folytatott küzdelmének színterévé vált. Ebben az új felállásban Kína nélkülözhetetlen szereplő, mivel a nyersanyag finomítástól a tellegyártásig szinte a teljes akkumulátor ellátási láncot monopolizálta. Az érem másik oldala –

Nugati országok és az Egyesült Államok védővámokkal és állami támogatásokkal próbálják védeni saját piacaikat. Az államok már nem csak a határ vagy az energiabiztonságot akarják szavatolni, hanem a közlekedési infrastruktúrát is, amely a globális popkultúra és a mindennapi élet legnagyobb szerve. Ez az ellenőrzés régény és a protekcionizmus szele nem korlátozódik csupán a csendes óceáni térségre. Európán belül is érdekes geoekonomiai lépéseket és regionalizációs törekvéseket figyelhetünk meg. A hatékonyság központú logisztikát felváltja a biztonságra törekvő friendshoring és nearshoring, volt és a gyártás közelebbi és politikailag biztonságosabb országokba helyezése. Ez a hatalmas és gyors növekedés azonban komoly pénzügyi és szerkezeti kockázatokat is hoz magával. A szabályozó hatóságok és a gyártók, amelyek évekig a szabadpiac és kereskedelem elve szerint működtek, most szembesülnek az ellenőrizhetetlen költségnövekedés és az embargó következményeivel. A pénzügyi fertőzés kockázata is érezhető. Ha egy kritikus akkumulátorgyártó vagy chipbeszállító geopolitikai válság miatt leállítja a tevékenységét, ez láncreakciót vált ki, és világszerte több tucat autógyárat és több ezer beszállítógyártót sodorhat bajba. Az iparág hirtelen átalakulása a tömeges munkanélküliség kockázatát rejti magában, mivel csődbe mehetnek a hagyományos motoralkatrészeket gyártó kisvállalkozások ezrei, amelyek nem képesek lépést tartani a változással. Most mennyire fenntarthatók és megbízhatóak ezek az új befektetési stratégiák? A megfelelőségi kritériumokat is meg kell kérdőjeleznünk. Az, hogy a múltban egyetlen beszállítótól vagy országtól való függés súlyos kárt okozott, rávilágít az autóipari óriások ellenőrzési hiányosságaira és stratégiai rövidlátására. A befektetői kör jelenleg ilyen nyitottnak tűnik az elektromos és önvezető járművek iránt, a fogyasztók és a helyi közösségek azonban nem teljesen elégedettek a hirtelen átállásból adódó magas költségekkel és az infrastruktúra hiányosságaival. Több nagymúltú európai szakszervezet és munkavállalói vezető komoly aggodalommal figyeli, hogy a termelés gyorsan helyeződik át távoli országokba vagy újonnan alapított szoftver alapú konzorciumokhoz. Az új szoftver alapú befektetői csoportok már nem társadalmi felelősségként vagy munkahelyként tekintenek a gyárakra, hanem tisztán profitvezérelt digitális eszközökként. A mai napon azt vizsgáltuk meg, hogyan költözött át a küzdelem a sportpályákról, az utakra, és hogyan váltak a gyárak, gyártósorai egy hatalmas geoekonomiai laboratóriummá. Az autóipar egy globális geoekonomiai laboratóriummá alakult, ahol a szabadpiaci szabályok helyett egyre inkább a nyersanyag monopóliumok, a technológiai dominancia és a nagyhatalmi politikai érdekek diktálják a feltételeket. Akartsák a digitális nukleáris korszak kockázatai. Újt az ipari világ és kialakította a saját új erőviszonyait és sérülékenységeit. A TRT Türkiye Hangja Rádiónál szerkesztett műsorunk végéhez ért. Bárhol is éljenek a világon, tart

0: csanak velünk. Őszinte üdvözlettel!
1: Gazdaságpolitikai napló.

Kiedyś algotuing autoru gradium ogyornyelvű odása melyet minden nap magyaridő szerint 13 órától 13 óra 30-ig haladnak véget ért. Legközelebb honnap magyaridő szerint 13 órakor várom önöket, köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak a TRT-n viszonthallásra.